Na uachnu ja chavracho lekchka. Kasava tiksach kukin vnak nki ashbila. Mal il kas osin ki atsutet, mal il karachka shkolak tmila. Tukashah kapishab kshin ez ta itia, kshin itihunir, chka vnak kutkin ivach. Mal il kara kolahek tzich nikbih chivach.